0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 12-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Zágrában tárgyaltak a magyar és horvát miniszterek a két ország közötti közlekedési és energetikai fejlesztésekről, köztük egy új Morahídról. Magyarország és Horvátország újabb konkrét lépéseket tett a kétoldalú gazdasági és infrastrukturális együttműködés elmélyítése érdekében. Orbán Anita közügyminiszter és Kapitány István gazdasági és energiaminiszter Zágrában egyeztetett Gordon Gerlich Radmankől és Európa ügyi miniszterrel, valamint Áté Sósnyár gazdasági miniszterrel a stratégiai fontosságú projektekről. A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye a Szalátadrávica közös földgázkutatási és termelési projekt hivatalos elindítása. A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a közlekedési kapcsolatok javítása mellett. Így folytatják a munkálatokat az új Mora keresztúr Kotoriba, Mora híd megépítésén. Az energetikai biztonság növelése érdekében napirendre került a magyar-horvát földgáz összeköttetés kapacitásának bővítése is. A találkozón külön figyelmet szenteltek az energiabiztonságnak. Magyarország támogatja a MOL és a JANAF közötti párbeszéd folytatását, ami a kiszámítható kőolajellátás szavatolását célozza. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy Horvátország a magyar tőke második legfontosabb külföldi piaca. A magyar vállalatok eddig összesen 5,4 milliárd eurót fektettek be a szomszédos országban. A megbeszélések célja a jövőben is a közlekedési és energetikai hálózatok további erősítése, valamint egy olyan kiszámítható gazdasági környezet fenntartása, amely biztonságos kereteket biztosít a magyar vállalkozások horvátországi jelenlétéhez és további beruházásaihoz. Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig egy 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a horvát idegenforgalmi közösség Magyarország igazgatója Budapesten. Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához képest. Ez történelmi mérföldkő. A vendégészakák adatai a 2024-es 3,8 milliós egész éves rekordot is meghaladják, tette hozzá az igazgató. Kifejtette, hogy 1997-ben a horvát idegenforgalmi közössége magyarországi képviseletének megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégészakát regisztráltak. Ez a szám 2000-ben lépte át először az 1 milliót, 2004-ben a 2 milliót, 2019-ben pedig a 3 milliót. Mostanra már az elő- és az utószezonban is jelentős a magyar érdeklődés. 2019-hez képest már a 150%-kal többen keresik fel ilyenkor Horvátországot. A magyar utazók körében az idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. Az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. A második helyen Isztria áll 680 ezer, a harmadikon Zára megye 660 ezer magyar vendégészakával. Az igazgató kitért arra, hogy a magyar turisták csak nem fele magánszállás helyett vett igényben, közel 30%-uk szállodában, mintegy 20%-uk pedig kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést a szállodák könyvelhették el, 17%-kal nőtt az itt eltöltött magyar vendégészakák száma. Ezen a napon 1775-ben Mindszenten született a hímlőoltás magyarországi bevezetője Bene Ferenc. 1798-ban szerzett orvosdoktori diplomát Budapesten. 1799-ben már a sebészekkor repetítora. 1802-től az egyetemen különböző tantárgyakat oktat, anatómiát, különös kór és gyógytant, államorvostant. 1840-48 között az orvosi kar igazgatója, ami gyakorlatilag az orvos képzése teljes irányítását jelentette. Legjelentősebb kezdeményezése a hímlő elleni oltás bevezetése Magyarországon.
2: 1800-ban a Tudományegyetem 1000 példányban adta ki a hímlőveszedelm ellen való oltás című könyvet ingyenes szétosztásra a megyei orvosok, sebészek és iskolák számára. Maga Bene Ferenc 1801. augusztus 27-én kezdte meg Pesten a hímlőoltás beadását, és tevékenységéről a későbbiekben rendszeresen beszámolt a városi magisztrátusnak és az orvosi karnak. 1808 és 1816 között Pest város főorvosa és a Szent Rókus kórház igazgatója volt. Itt az első között szervezte meg a kórházi ápolók rendszeres képzését. 1841-ben egyik alapítója volt a Magyar Orvos és Természettudományok művelőinek éves találkozási és tanácskozási lehetőséget adó Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek, megalapítója a Magyar Természetvizsgálók Társaságának. Nagy szakmai műveltségű, világított ember volt. 1807-ben fél évig Franciaországban, 8-ban két hónapig Berlinben, 28-ban fél évig Angliában tanulmányozta az orvostudomány legújabb eredményeit és az orvosképzést. Nevéhez fűződik az 1811-ben kiadott első magyar közegészségtani és igazságügyi orvostani tankönyv kiadása. Főműve az Elementa Medicina Praktika 1833-tól 5 kötetben jelent meg. Az utolsó kötetet már fiával, ifja Bene Ferenccel írta. Mai értelemben belgyógyászati tankönyv, amelyben elméleti kérdések kifejtése mellett saját gyakorlatának eseteit is részletesen tárgyalja, de a külföldi szakirodalomból is idéz, a forrásokat mindig pontosan megjelölve. Ezen a napon 1891-ben született Tulokdi János is, magyar-román geológus, geográfus, egyetemi tanár. Az erdélyi turista mozgalom egyik kezdeményezője, a természetvédelem egyik legkorábbi szószólója. A Kolozsvári Tudományegyetemen tanári oklevelet, a Budapesti Tudományegyetemen doktori diplomát szerzett Kolozsvár környékének pleisztocén képződményei témakörből. A II. Világháború befejezéséig középiskolai tanár a Kolozsvári Református Kollégiumban. A Kolozsvári Tudományegyetemen 1943-ban magántanárra habilitálták, majd 1945-ben a Bolyai Egyetem földrajzi tanszékére egyetemi tanárnak nevezték ki, s ott működött 1959-ig nyugdíjazásáig. Kutató munkája főként Erdélyre, s azon belül Kalotaszegre és Kolozsvárra terjedt ki. Földtani jellegű munkáiban főleg barlangtani kutatásokkal és az ehhez kapcsolódó források vizsgálatával, tanulmányozásával foglalkozott. Szakmai publikációinak száma megközelíti a 300-at. Tevékenységet fejtett ki a kultúregyesületekben az erdélyi turista mozgalom lelkes szervezője, a természetvédelem előharcosa. A századfordulón kibontakozó természetvédelem előharcosa volt, Erdélyben több területre kiterjedően nemzeti parkrendszer létrehozását kezdeményezte, de ezek közül csak a Retyezáti Nemzeti Park valósult meg. Előadásain, újságokban, szaklapokban, könyvekben megjelent írásaiban a természetvédelem fontosságát népszerűsítette. Tagja majd a 30-as években alelnöke volt az Erdélyi Kárpát Egyesületnek, ugyanakkor felelős szerkesztője az Erdély című lapnak, amelyben a természetjárással és természetvédelemmel kapcsolatos cikkeinek nagy részét megjelentette. Támogatta a Barlangkutató Intézet munkáját, ő maga több barlangot kutatott át és írt le, Kéményseprő barlang, Cseppköves barlang, Körösfő alatt. Ezzel a barlangkutatók tiszteletét érdemelte ki. A Tordai Hasadék fáradhatatlan kutatójaként gyermekkorától kezdve 85 éves koráig 93 kirándulással készített feljegyzést. Életművi hagyatékának egy részét az Érdi Múzeum őrzi. Önnek az Eszéki Rádió Magyar.